0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Lúrán Vilmos, vezényelt Nagy Pál Béla, személyek,

kell, kinek a barna, s valójan akinek az esete a fekete. Nálom nem számít, a csin nem csábít, fontos, hogy ő a drága, engem szerete. Például bocsánat, de tegyük fel az esetet, kegyedet minden színben szeretném, hogyha lehet. Mert nem a színe, hanem a szíve, a fő dolog majd, hogy

به بوزد من لینه ده فوشی در دار او بین دوش شکر

van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt. Apám is azt mondta, jó vagyunk havonta, de legjobb naponta, sőt. Én is ezt csinálom 10 éve, maga is rájön még az ízére, arra, hogy van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt.

Volt kutyuka, volt prutyika, sőt purtyó, minek is becézzem hát. Ha azt susogom, kicsi krokodílom, vagy azt rebegem, nyiszi nyuszikám, vagy tegyük fel, hogy mazsolának hívom, mosolyogni nem fog rám. Talán, talán a lexikomban

0: mintha fátyol borítaná, olyan kevés fényt ad a megfeketedett, sok áramot fogyasztó régi izzólámpa.
1: Cserélje ki sugárzó fényű új tungsram izzólámpára.
2: Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.

Duna és sziget, és este a liget, hogy gyönyörű szép itt Pesten. Nagy áruházak és pompás színházak, zsuholva mind itt Pesten. A körúton

semli, és mi nékünk, mint fontosak. Egy kis padról, egy kis házról mesélni tudnánk sokat. Ott

0: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
1: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
2: Én a komló vagyok, nyugodalmat adok.
3: Cselé lesz a nevem, én a ser megérlelem.
4: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
1: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
5: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
6: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

képes figyelő, politikai, társadalmi, gazdasági és művészeti hetilap. Főszerkesztő dr. Vásárhelyi Ferenc, szerkesztő Petúr László. Vizsgálja a múltat, figyeli a jelent, mutatja a jövőt. Munkatársai: Ábrányi Aurél, Boros Ferenc, Bisz Róbert, Farkas Imre, Hodor Gyula, Földesi János, Gábor Andor, Gergely Vilmos, Hajdú Sándor, Kihász Rihárd, Kinizsi Andor, Lányi Viktor, Lengyel István, Mácsai István, Pakos György, Relle Pál, Simon Kató, Stella Adorján, Szent Iványi György. Kiadja a Figyelő Újságírók, Lap, Könyvkiadó és Kultúraterjeszt Szövetkezet.

fiatal kell, vagy klasszikus, ezt döntsük el. Bevallom, hogy mind a kettő érdekel. Kimondom az igazságot, végre ír, mind a kettő kell, de

Uh-huh. Sure.

Chodzi być, co się buszu czoty, no ho parki deszcz lego las. O bajar, gudom deszcz, mire leszál a deszcz, gyere meg súgom, vitkréten, ne a szobám. Jöjj, tudok egy jó kocsmát, édes komám, csoda szép az a sobram lihatszó. Ott van az a kis kocsma,

locomotive main machine. Dolog a Niagara a vízesés, ennek a nagy dobés a hirdetés, ugye felesleges befektetés.

amikor a szemébe nézek, a szívem nagyon zavar. Lehet, hogy ez csak egy kis vágy, de lehet, hogy komoly dolog. Sín

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Den moderna dansmusiken från Vinterpalatset i Stockholm, spelad av Lulle Elbois orkester, fortsätter med Tea for Two.

0: mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
1: Cserélje ki! Sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.
2: A balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

0: Gramophone Jazz Radio Deep.
1: Magyar népnevében szólunk Zsörzsöz. Két héten belül másodszornak hazájra a szovjet csapatot. Emberi és nemzeti értéket rendkívülve, asszintérré változtatták hazánkat. Már a semlegességet csak két napig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ezt tiszteletben tartsa.

0: This is 2LO, the London station of the British Broadcasting Company calling. 2LO calling.
1: A testvéred Kispesten lakik, ugye?
2: De már Budapesten csatoltál?
1: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.

Yokohama, my papa from Gibraltar.

Sesselband, lettünk jóban, amikor ittam a feketét. Egy eszpresszóban, amelyről most szó van, könnyet láttam két szemét. Egy eszpresszóban érzem annyi szent, e könycsepp nékem kincseket jelent. Egy eszpresszóban lettünk jóban, amikor ittam a feketét.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Az államrendőrség Pécsi kapitánsága Janó Györgyné született Gergelyek Julianna pécsi napszámos nőt, azért mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.

Sisuda, mulatni kell. Színpapa, egy-kettő gyere velem, éjszaka, fokkal te a szerelem. Tíz után a kapu zárul, tíz után nyit a lokál, a lábat szedjet is mulassunk.

után mulatni kell. Szép baba, egy kettő gyere velem, éjszaka sokkal szebb, ha terelem. 10 után a kapu zárul, 10 után nyit a lokál. Alába tegyet, és mulassunk

0: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
1: Rájöttem, hogy ha a késtartót jobban elfordítom, akkor...
2: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
3: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
4: Biztos. A gépállomások mindent megkapnak, amire a munkához szükségük van.
5: Az olcsó telefon meggyorsítja a dolgozók munkáját és megkönnyíti életüket. Használd a telefont!

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauschtür mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Minden dolgozó útmutatója, százezrek kenyere, a szabad nép.

0: So beautiful, inkább mondom magyarul, hogy beauty, beautiful. Itt
1: hello, baby,
0: ha este szabad, és jobb dolga nincs.

sári, hogy a divat a hosszú szoknya lett. Pedig már egyszer ezért sári szegény tündöködöttől lett. Bettes nő, mert neki a rövid sokkal jobban áll. A lába most is remek, ám bár lehet, nem kislány ma már. A Váci utcán nájlon harisnyában, hogyha végig cipek, egészen biztos az, hogy nyomában ezer éhes szírtilló futlihek. Bettes nő, sári, hogy a divat a hosszú szoknya lett. Mert hogyha ezt felveszi, vége neki, többé őt a férfi nép már észre sem veszi.

remekem, erre nem kislánya már. Tovább tisztán lájlom, ha risiában, hogyha végig kivegy, egészen biztos az, hogy nyomában, ez a réhes férfi lócsút liheg. Vettes nő, sári, hogy a divat, hogy túlszatja lett, mert hogy ezt felveszi, vége neki, többé őt a férfi népvár is le sem veszi.

a fontos az ember, hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Bár ez a téma egy kissé túl kényes, mégis édes ez a kicsi dal. Az anyakönyv, az nálunk nem számít, a tavaszocska.

az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Bár ez a téma egy kicsi túl kényes, mégis édes ez a kicsi dal. Az anyakönyv az nálunk nem számít, a tavasz, hogyha elkábít. Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal.

a bankban nincsen betétem, de mégsem látok sötéten, hiszen az élet szívem te véled nagyon szép. Minek nekem pénz rakásom, legyen csak egy kis lakásom, ahol mi ketten lakunk, mi kell, mond szívem még. Egész nap otthon leszünk, és nem veszünk kétüléses kis autót, s ha néha számlát kapunk, fogjuk magunk, és bezárjuk az ajtót.

frász. A bankban nincsen betétem, de mégse látok sötéten, hiszen az élet szívem tevélet nagyon szép. Minek nekem pénz rakáson, legyen csak egy kis lakásom,

0: kapun, fogjuk magunk, és bezárjuk az ajtót. A bankban nincsen betétem, de mégse látok sötéten, hiszen az élet, szívem, te véled nagyon szép.
1: Magyar nap a leggyorsabb. Képekben és írásban azonnal közli a nap eseményeit.
2: Szabad Közút Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra. Szabad Közút Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra.

Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek! Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet! Na hát!

war mein heißer Blick gemein.

0: Again, dear listeners, we have reached the end of our tonight's dance music, which was presented to you by the Golden Seven, and being the soloists Ernst Anacker, Georg Henschel, and Detlef Reins. We hope that you fully enjoy this treat, and we promise to be back soon. And if I may give you one advice, make it your habit to tune in Station Bremen 1 every day, and you will never miss a single one of our interesting items. In the meantime, we all of you a good night's rest, sleep well, and good night, everybody.
1: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
2: Tessék!
1: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Arena.
2: Mi a műsor?
1: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
2: És mi a másik?
1: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihály Ivánovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
2: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
1: Igen.
2: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetítik.
1: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
2: Pénteken menjünk moziba.
1: Melyikbe?
2: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
1: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csíner című dalművéhez.
2: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
1: És pedig?
2: Kirándulást, egy kis túrát.
1: Hová?
2: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszolj vonalán keresztül Pomázra.
1: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
2: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
1: Kitűnő.
2: Na, és 17-én hétfőn...
1: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estére, Komor vezényel. Közreműködik Majnár Dick Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészidas.
2: Jó mulatást!
1: Magának is!

ha hallok valami rosszat, legyen rémír vagy igaz tény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen mindig kacagok én. Ha főzik a komor plegykát a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyem csuda jó, mert hát ezen szívből nevetek én.

Szépen, de még

gyötörlek, kívánlak, gyűlöllek, imádlak én. Ölellek, megöllek.

nevagyozz az egyetlen ezen a világon, akitől a boldogságom joggal várom én. Te vagy az az egyetlen ezen a világon, kit igazi névvel illet minden költemény. Társam vagy a munkában, és minden örömöd megosztó, így aztán az élet sok-sok jót át kevés gondol. Te vagy az az egyetlen.

Nem szabad egy árva szíved bántani, nincsen szentem, mint a szerelem. Ezt az árva kis virágot küldöm el, árva, mint az én szegény szívem.

Nem is tudom, miért szeret. Mert furcsa, mert kedves, mert jó nagyon, sőt, komoly is, bolond is, ráhagyom.

είπε μποτσούνιο ενάν του δου. Το ξέφτει, όλκο να ξούγω. Ο γιουρούσε, μπογιουνίχο σου που γέντησαρα. Μην δέτ με πόντο σον ήθελε. Μερτ βολόντος, σε δούθες νε βόγιο. Το εσύ παιδί κι ο γιουρά όλκο σου. Μερτ όκος, σερή, μερτ σερήν τέλε. Την εφενεζή, σερέτε. Egészen olyan, mint én vagyok, én úgy hiszem, őre áll hasonlító, hát szeretem, mert ember, no és férfi, mert minden szavam megérti. Hogy megismerkedtünk, ez véletlen csupán, hogy együtt maradtunk, ez oly természetes. A két emberi egyforma, mint mi vagyunk, nincs ebben semmi érdekes. Érdekes. Nem is tudom. Miért szeretem? Szeretem. Talán mert furcsa, mert jó nagyon. Bolond is. Ráhagyom. Mert így jó. Mert szeretem. Így kell nekem, hogy szépe vagy csúnya, én nem tudom. Hogy rossz-e, vagy néha csak gyengészelem. Pontosan így kell nekem. Mert bolondos, szédülzés nő vagyok, hogy szép ez így, hogy ő rá hallgatok. Mert okos,

mert egészen olyan, mint én vagyok. S én úgy hiszem, őre áll hasonlító, hát szeretem, mert ember, no és férfi, mert minden szabad.

vagy az álmom elégyenyé, fókodra vágyom, míg élek én, csillagsugáron.

0: mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac. Most mondjuk szépen kórusban.
1: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac.
0: Hát tessék ezt jól bebiflázni.

멀어진 아름 기솔숨여 조상 멀어지게 기센 기수지 시르젠 비서였음을 토자 에스터지 석가

életen át. Add nekem szívem ezt az éjszakát. Nem kívánok én ma tőled semmi más, nem is kell, hogy hazudj nekem. Nem kívánok esküszót, se forró vallomást, csak egy kicsit maradj velem.

ezt az éjszakát. Csak néked adhatom ezt az éjszakát, többé

Ach du, Peter, Peter, dir traue ich doch alles

Hejhaj, tili-tuli, lett ott uri-mori reng majd a te két lát. Nem lehet hiba, sose ha pátunk, egy kicsit ide-oda bokázunk. S reggeli, ugye baba, nem megyünk mi se haza, bírja még.

hat. Nem lehetiba sose, ha fázunk, egy kicsit ide oda bogázunk. S reggeli, ugye baba, nem megyünk mi se haza, bírja még a mi lábunk.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Ez a felvétel készült 1942. november 19-én.

0: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
1: Akár!

Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

mindenben van minden. Ami földön égen jó van, mulikál egy több kis szóban. Mert ő vagy ne értség, úrnét és cselédség, hogy mennyi mindent jelentek is csekéség.

babó kell csúha, csó kell csúha, bármit kírtak csú. Ha csú, ha csú, feleségeddel, ha nátinton vagy, csú, csú, csú, csú, csú. Ha én csú, ha te csú, ha terelmed meg csak, csak közelébe csúszol. Csak néve halkan csú, csú, csú, csú, csúszol. Mert fő, hogy ne értsék,

hogy ne értsék, úrné tisztelítsék, hogy mennyi mindent jelent, de tisztek és szép. Csú, csú, csú, csú, csú, csú, csú, van egy édes szó fekszünkben, szöki szóban benn van,

maga kell nekem, na miért pont? Magát szeretem, a kacér szép szemét, s az állok hűtlen szívét. Magát pont, aki nem szeret, de magát pont, aki kinevet,

0: Csinos, praktikus és milyen pici, retikülben is elfér.
1: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.
2: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
3: A szalonbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála, az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, s akinek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.

egy-egy magányos alkonyon. Nélküled lenni még szokatlan, de ezt is majd megszokom. Szerelmünk szép volt, kár, hogy elmúlt,

Hey!

hogy másra zuhan le majd vadul a szád, s másnak a karjában gyújt fel a vád. Én nem bírom el, és én nem engedem, nem lehet még.

jegyezd meg jól, hogy most nincs kifogás. Mit bánom én, hogy jött valaki más? Hiába vár most egy új szerelem, én annak az újnak is

este felé úgy elfog a vágy, este felé úgy gondolok rád, este felé úgy gyötör az árvaság. Árva szívem, árva szám, elhagyott árva kicsi szobám, nincs aki forron.

0: Det var Arne Hülfers orkester som svarade för kvällens moderna dansmusik. I refrängerna hörde vi Greta Wassberg. Paus ett ögonblick.
1: El kell jönni innen minden önmagát és családját, hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
2: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

itt mindenki a pénzéről, ha még a láttat is, ezért csal, ezért boldogol, ezért boldogol. Mindennek csak pénz az ára, pénz kell, fűre, pénz kell, szára, a pénz beszél, viszont a kutya az csak ugat. Oh!

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Mi kell a férfiaknak? Sípos, sztár, borotva ecset.